0: kissfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem. Bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

mit rólam beszélnek bolondcsere. Elhitted, mikor az hazudtál, hogy a pénz

0: answer the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
2: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat. Új eszköz segíti az ellátást az onkológiai intézetben, csak elszórtan lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel, 10-ből minden 8. diák állami finanszírozásban tanul majd, mondta a ponthatárok kihirdetése után a felsőoktatási államtitkár. Kacz Sándor közölte, idén az általános felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csak nem 3/4 felvételt nyert. A legnépszerűbb képzési területek ezúttal a gazdaságtudományok, a pedagógus képzés és a műszaki tudományok voltak. A legmagasabb pontszám idén a Corvinus angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakra kellett. A legtöbb diákot most is az ELTE fogadja majd. Csúcs technológiás robot sebészeti eszköz segíti az ellátást az onkológiai intézetben. A 3D-s nagyítás és a precíz robotkarok miatt kevesebb a szöveti trauma, a vérveszteség és a fájdalom. A beavatkozás mindössze egyetlen heggel jár, a betegek gyorsabban épülnek fel, a kórházi tartózkodás rövidebb. A berendezés az év végéig még tesztüzemben működik, de ezt követően olyan területeken is alkalmazható majd, ahol korábban nem volt erre lehetőség, mint például az emlősebészet és a pajzsmirigysebészet, közölte a kórház. Sinka Edit lett a Klebelsberg központ új elnöke. Az oktatási és gyermekügyi miniszter nevezte ki az intézmény élére. Lannert Judit szerint az új vezetés célja, hogy erősítse az együttműködést az iskolákkal és a pedagógusokkal, valamint szakmai párbeszédre és a gyermekközpontú működésre helyezze a hangsúlyt. Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatás eredményességével, az elmúlt hetekben pedig a tankerületek és a Klebelsberg központ átvilágítását koordinálta. Foltokban ugyan érkezhet eső, de az asszály marad. A Hungaromet szerint a következő napok záporai csak elszórtan enyhítik a szárazságot, a nyári növények állapotán már nem tudnak segíteni. Az ország nagy részén tovább

0: továbbra is nagyfokú mezőgazdasági aszályban, a kukorica és a napraforgó sok helyen súlyosan, már visszafordíthatatlanul károsodott. A szakemberek szerint csak egy kiadós, országos csapadék hozhatna számottevő javulást. Általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti és középső részén az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor-zivatar előfordulhat. Az északias szél erős lesz, a legmelegebb órákban 22-27 fok várható. Holnap többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható. Elszórtan lehet csupán csapadék, marad a szeles időjárás, 25-29 fok között alakulnak majd a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ne állj meg, a zene sem fog.
1: Rap,
0: hip-hop, R&B. Éjjel-nappal 96.4 Base FM.

bennetek meg pizni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Bitty Bandita, mint a Biszki Csempész Kulcs, sose tudod, hogy ki van vele. Az a

Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Bass FM.

0: yeke, tamo, o yeke, cello, o yeke, cowo, o yeke, o yeke, o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
3: Nagy szükség van a véradókra, étrenddel is harcolhatunk a demencia ellen. Marad a szeles idő, köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Azt írják, az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Az aktuális helyszínek és időpontok az ovs.hu és a véradás.hu oldalakon érhetők el. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatás vezetője rádiónknak elmondta, ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
4: A növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a korokozóktól, a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, képes ez a bioaktív kis vegyület jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
3: Rendben voltak az akciós árazások az élelmiszeráruházláncokban. A fogyasztóvédők 300 termék közül mindössze egy esetben tártak fel szabálytalanságot. Emlékeztettek arra, hogy minden esetben és minden tételnél a kedvezményes ár mellett fel kell tüntetni a korábbi árat is, amely az akciót megelőző, legalább 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár. A kimért termékeknél a korábbi egységár feltüntetések kötelező, a romlandó vagy rövid minőség megőrzési idejű áruk.

0: vételével. Maximális pontszámot értek el a kínai mesterséges intelligencia modellek a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián. Először teljesítették hibátlanul a verseny feladat sorát. Tavaly is remek eredménnyel zártak az EMI rendszerek a megmérettetésen. Két amerikai eszköz is aranyérmet kapott volna, ha ringbe száll, de egyikük megoldása sem volt tökéletes. Az ország nagy részén ma több órás napsütésre van kilátás, de átmenetileg több helyen megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet. Legnagyobb eséllyel az észak-keleti ország részben, illetve a Duna-Tisza közén alakulhat ki zápor vagy zivatar. Élénk erős marad az északias szél, 22-28 fok várható a legmelegebb órákban. Holnap is többször megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, elszortan további csapadék is lehet, de a nap is több órára kisüt majd, a szél élénk marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. A méz után egy kicsit átmegyünk a citromra, ugyanis érkezik egy sárga hű lány, legalábbis a videóklipben. Internet Money Gunna Don't Deliver, N.A.V. rakta össze, én a Lemonade, itt a Ibiza FM-en.

0: Ne állj meg! A zene sem fog.
1: Rap.
0: Hip-hop. R&B. Éjjel-nappal. 96.4. Bass FM.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop.
1: Érkeznek nálunk a nagy kutyák, és igazán sikeresen csaholnak. 300 milliós ligában focizik már a két srác, Indiából származnak, és egészen jól nyitottak a UK Asia Music listán első helyen, illetőleg Kanadában azért dobtak egy háromszoros platinát. Érkezik Hanumankind Call Me közöse, és dübörög a Big Dogs, hogy bepörögjünk a reggel is itt a 96.4 Beast FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat, új eszköz segíti az ellátást az onkológiai intézetben, csak elszórtan lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel, 10-ből minden 8. diák állami finanszírozásban tanul majd, mondta a ponthatárok kihirdetése után a felsőoktatási államtitkár. Kacz Sándor közölte, idén az általános felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csak nem 3/4-ük felvételt nyert. A legnépszerűbb képzési területek ezúttal a gazdaságtudományok, a pedagógus képzés és a műszaki tudományok voltak. A legmagasabb pontszám idén a Corvinus angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakra kellett. A legtöbb diákot most is az ELTE fogadja majd. Csúcs technológiás robot sebészeti eszköz segíti az ellátást az onkológiai intézetben. A 3D-s nagyítás és a precíz robotkarok miatt kevesebb a szöveti trauma, a vérveszteség és a fájdalom. A beavatkozás mindössze egyetlen heggel jár, a betegek gyorsabban épülnek fel, a kórházi tartózkodás rövidebb. A berendezés az év végéig még tesztüzemben működik, de ezt követően olyan területeken is alkalmazható majd, ahol korábban nem volt erre lehetőség, mint például az emlősebészet és a pajzsmirigysebészet, közölte a kórház. Sinka Edit lett a Klebelsberg központ új elnöke. Az oktatási és gyermekügyi miniszter nevezte ki az intézmény élére. Lannert Judit szerint az új vezetés célja, hogy erősítse az együttműködést az iskolákkal és a pedagógusokkal, valamint szakmai párbeszédre és a gyermekközpontú működésre helyezze a hangsúlyt. Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatás eredményességével, az elmúlt hetekben pedig a tankerületek és a Klebelsberg központ átvilágítását koordinálta. Foltokban ugyan érkezhet eső, de az asszály marad. A Hungaromet szerint a következő napok záporai csak elszórtan enyhítik a szárazságot. A nyári növények állapotán már nem tudnak segíteni. Az ország nagy részén továbbra is nagyfokú mezőgazdasági asszály van. A kukorica és a napraforgó sok helyen súlyosan, már visszafordíthatatlanul károsodott. A szakemberek szerint csak egy kiadós, országos csapadék hozhatna számottevő javulást. Általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti és középső részén az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor-zivatar előfordulhat. Az északias szél erős lesz, a legmelegebb órákban 22-27 fok várható. Holnap többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható. Elszórtan lehet csupán csapadék, marad a szeles időjárás, 25-29 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: 94 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Megyünk tovább egy finom dallal, mély érzésekkel. Diaz Menta, jön a méreg.

0: Vízközlekedés.
1: Mindenkinek parádés péntek reggelt és óvatos vezetést egész napra. RP vagyok, már is mondom az infókat. Napközbeni sávlezárásra kell készülnötök Újpesten, a 4. kerületben, a Fóti úton. Ez az infó jó jelent, hogyha erre haladtok. Jön nálunk Paul Russell és egy jó bulidala, Lil Boo Tang. Itt a 96 BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99. Let me tell you.

műsorajánló. A 96.4 BSFM bemutatja. Július 31. Péntek, 22 óra, Budapest Park. Nagy tánctér. Újra jön a BSFM After Party.

Az ország legnagyobb szabad téli szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Nagy szükség van a véradókra, étrenddel is harcolhatunk a demencia ellen. Marad a szeles idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Azt írják, az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Az aktuális helyszínek és időpontok az ovs.hu és a véradás.hu oldalakon érhetők el. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatás vezetője rádiónknak elmondta. Ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
2: A növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a korokozóktól, a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, képes ez a bioaktív kis vegyület jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
1: Rendben voltak az akciós árazások az élelmiszeráruházláncokban. A fogyasztóvédők 300 termék közül mindössze egy esetben tártak fel szabálytalanságot. Emlékeztettek arra, hogy minden esetben és minden tételnél a kedvezményes ár mellett fel kell tüntetni a korábbi árat is, amely az akciót megelőző, legalább 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár. A kimért termékeknél a korábbi egységár feltüntetések kötelező, a romlandó vagy rövid minőség megőrzési idejű áruk kivételével. Maximális pontszámot értek el a kínai mesterséges intelligencia modellek a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián. Először teljesítették hibátlanul a verseny feladat sorát. Tavaly is remek eredménnyel zártak az EMI rendszerek a megmérettetésen. Két amerikai eszköz is aranyérmet kapott volna, ha ringbe száll, de egyikük megoldása sem volt tökéletes. Az ország nagy részén ma több órás napsütésre van kilátás, de átmenetileg több helyen megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet. Legnagyobb eséllyel az észak-keleti ország részben, illetve a Duna-Tisza közén alakulhat ki zápor vagy zivatar. Élénk erős marad az északias szél, 22-28 fok várható a legmelegebb órákban. Holnap is többször megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, elszortan további csapadék is lehet, de a nap is több órára kisüt majd, a szél élénk marad.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.8 BSFM, Rap Hip Hop R&B. Eljött sokunk kedvenc napja a péntek, ez több szempontból is előnyös, egyrészt azért, mert még lehet nálam páros belépőket nyerni, hamarosan pedig itt van a hétvége. Ennek örömére érkezik VG részműves közöse, és egy

0: Pénzközlekedés.
1: Szuper pénteket, és óvatosan az utakon. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket hozzá. Tart még továbbra is a lezárás a 13. kerületben, a Szent László úton, amely közelesik a Kucsma utcához, illetőleg a Kámfor utcához. Erről mindenképpen hasznos, hogyha tudtok. Jön Kendrick Lamar Easy Chicky duója, és a Camptoni remek mű, a Peekaboo, itt a 96. Bészefonon.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop R&B.
1: Érkezik a majd 400 ezres feliratkozó táborra a bíró előadó Dash, és egy olyan nyári dal, amelyet Young Fly-jal közösen jegyez, és tulajdonképpen augusztus 4-én droppolt, de azt az időszakot, amikor megjelent, végigvezette egészen októberig, novemberig, és csak utána érkeztek hozzá konkurenciák, addig trending egy volt a magyar YouTube listán. Érkezik Dash Young Fly kombója és az Oh Mama, itt a 96.4 Biz FM.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat, új eszköz segíti az ellátást az onkológiai intézetben, csak elszórtan lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel, 10-ből minden 8. diák állami finanszírozásban tanul majd, mondta a ponthatárok kihirdetése után a felsőoktatási államtitkár. Kacz Sándor közölte, idén az általános felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csak nem 3/4 felvételt nyert. A legnépszerűbb képzési területek ezúttal a gazdaságtudományok, a pedagógus képzés és a műszaki tudományok voltak. A legmagasabb pontszám idén a Corvinus angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakra kellett. A legtöbb diákot most is az ELTE fogadja majd. Csúcs technológiás robotsebészeti eszköz segíti az ellátást az onkológiai intézetben. A 3D-s nagyítás és a precíz robotkarok miatt kevesebb a szöveti trauma, a vérveszteség és a fájdalom. A beavatkozás mindössze egyetlen heggel jár, a betegek gyorsabban épülnek fel, a kórházi tartózkodás rövidebb. A berendezés az év végéig még tesztüzemben működik, de ezt követően olyan területeken is alkalmazható majd, ahol korábban nem volt erre lehetőség, mint például az emlősebészet és a pajzsmirigysebészet, közölte a kórház. Sinka Edit lett a Klebelsberg központ új elnöke. Az oktatási és gyermekügyi miniszter nevezte ki az intézmény élére. Lannert Judit szerint az új vezetés célja, hogy erősítse az együttműködést az iskolákkal és a pedagógusokkal, valamint szakmai párbeszédre és a gyermekközpontú működésre helyezze a hangsúlyt. Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatás eredményességével, az elmúlt hetekben pedig a tankerületek és a Klebelsberg központ átvilágítását koordinálta. Foltokban ugyan érkezhet eső, de az asszály marad. A Hungaromet szerint a következő napok záporai csak elszórtan enyhítik a szárazságot. A nyári növények állapotán már nem tudnak segíteni. Az ország nagy részén továbbra is nagyfokú mezőgazdasági asszály van. A kukorica és a napraforgó sok helyen súlyosan, már visszafordíthatatlanul károsodott. A szakemberek szerint csak egy kiadós, országos csapadék hozhatna számottevő javulást. Általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti és középső részén az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor-zivatar előfordulhat. Az északias szél erős lesz, a legmelegebb órákban 22-27 fok várható. Holnap többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható. Elszórtan lehet csupán csapadék, marad a szeles időjárás, 25-29 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

90 dB FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik egy finoman szólva erotikusan túlfűtött videóklip, egy nagyon jó vizuál Doja Cattől, és az egyik szuper dala, ami pörög nálunk, jön az Agora Hills, itt a kedvenc rádiótokban.

A tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: shit has entered the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: Közlekedés.
2: Szuperszónikus pénteket, a mikrofonnál Erpi, már is mondom a részleteket mellé. Budára látogatunk, korlátozásokra kell készülnötök a 11. kerületben a Fejérvári úton vágányfelújítás miatt. Ha éppen erre van dolgotok, akkor viszont ez az info jól jöhet. Jön K. Kevin, így jó, itt a kedvenc rádiótokban.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96 dB FM, Rap Hip Hop R&B. Indítom a mai első játékot. 3-2-1. Most 0-20, 96-4, 99-99. Legyetek a leggyorsabb 9-edikek.

0: 96.4 Bass FM, Árpi vagyok, tessék.
1: Szia, jó, az István vagyok.
0: Szia.
1: Én szeretnék játszani.
0: Van egy nagyon-nagyon jó érem. Te vagy a szerencsés 9. Érkezhet a bűv kérdés.
1: Persze. Már mondhatom is.
0: Mi a kedvenc rádió neve, de hallgatlak.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B.
0: Tökéletes tiéd a páros belépő július 31-ére péntekre.
1: Köszönöm szépen, aztán. Hihetetlen.
0: Szuper, szerencsés kedvenc.
1: Nagyon jók vagytok. Imádom a rádiót.
0: Köszönjük szépen. Mióta szólunk a füledbe?
1: Kezdetek óta, mióta vagytok.
0: Ősi hallgató.
1: Így van.
0: És honnan szólunk?
1: Tata,
0: az igen, akkor online pörög.
1: Igen, sajnos itt nincs FM-e.
0: Reméljük majd egyszer lesz, mega szuper vagy. Gratulálok még egyszer, és akkor július 31 Budapest Park.
1: Köszönöm szépen, további szép napot.
0: Neked is, pacsi. Mi pedig megyünk tovább a zenék világában, érkezik nálunk a Vagány Glorilla és a Yeah Glow. Itt a 96 Bass FM-en.

0: kettes belépő volt. Jön tehát Jack Harlow, Loving on Me, itt a 96 Ibiza FM-en.
1: Műsorajánló. A 96.4 Bészeten bemutatja. Július 31. péntek 22 óra Budapest Park. Nagy tánctér. Újra jön a Bészet.

Az ország legnagyobb szabad téli szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, pótvizsgás fiataloknak segítenek, élénk marad a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvívői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelő bizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbeszt mentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti programjával a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon tartják. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta el a rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
2: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt, hogy a legnehezebb helyzetbe került gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
1: Most hétvégén sem rendezik meg a Balatonátúszást. A szervező Budapest Sportiroda tájékoztatása szerint a várható, jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt döntöttek a halasztásról. Eredetileg múlt szombaton lett volna az esemény, akkor kedvezőtlen időjárási körülmények miatt nem rendezték meg. A Balatonátúszás tervezett új időpontja augusztus 1-e szombat. Kamu luxus az ukrán határon. Több mint 560 millió forint értékű hamis terméket találtak a NAV munkatársai egy ukrán teherautó rakterében Záhonynál. Több ismert világmárka termékei, köztük ruhaneműk, elektronikai cikkek, napszemüvegek, kiegészítők kerültek elő. A részletes vámvizsgálatkor kiderült, hogy azok mindegyike hamisítvány. A pénzügyőrök lefoglalták a termékeket és eljárást indítottak. Több órás napsütésre van kilátás, viszont napközben több helyen megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet. Ezekből elsősorban az északi középhegység térségében, valamint az Alföldön alakulhatnak ki futó záporok, zivatarok. Továbbra is élénk lesz az északias irányú szél. A friss hajnalt követően 22-28 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is sokat süt, majd a nap átmenetileg növekedhet meg a felhőzet. Elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen,

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, a legszebb pénteket kívánom mindenkinek. A mikrofonnál RP, magyar csapattal megyünk tovább, jön BSV, mióta elhagytál?

0: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Tart még nálunk a nyereményjáték, úgyhogy eljött az idő a mai második játékra. 0620 96 499 99. Csörögjen be a leggyorsabb 9. Válaszoljon helyesen arra a kérdésre, hogy mi a kedvenc rádiójának a neve, és vigye el a páros belépőket. Indítom a játékot most.
1: Rockstar vagyok, ez az élet menetleg, sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőben sok száz, csak én nem mondtam, hogy szeretlek, hoppá, ő már éjjel

0: freedom, boys!
1: 964 Bass FM, Árpi vagyok, tessék!
2: Szia, én pedig Józsi vagyok.
1: Szia,
2: játékra
1: Józsi.
2: Játékra jelentkeznék.
1: Ó, Józsi, nagyon jó helyen jársz. Mennyit hívtál minket?
2: Hát, vagy 10-szer.
1: Na, hát akkor ez valószínűleg a szerencse számod lesz, ugyanis te vagy a szerencsés 9. most nálam.
2: Nem mondod komolyan, wow, ez az, tényleg?
1: Nem hiszed el, mi?
2: De jó, megérte akkor telefonálni.
1: Honnan csöröksz hozzánk?
2: Budapestről, 12. kerület.
1: Az igen, a jó kis budai hegyvidék, levegő.
2: Bizonyám.
1: Jól van, érkezhet a bűvkérdés a páros belépőkér?
2: Hogyne, persze.
1: Ez így hangzik, mi a kedvenc rádiód neve?
2: Természetesen a 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B.
1: Szlogerestül tiéd a páros belépő!
2: Ez az! Köszönöm.
1: Gratulálok, nagyon szuper voltál. Kivel fogsz érkezni?
2: Feleségemmel.
1: Jó kis családi buli, az a legjobb. Szuper, és mióta pörög nálad a rádiónk?
2: Szerintem, hogy 2-3 éve biztos.
1: Isten tartsa meg jó szokásodat. Gratulálok, szuper voltál.
2: Köszönöm szépen, Árpi.
1: Szép napot, szia.
2: Neked is, nektek is, szia.
1: Mi pedig megyünk tovább egy jó nyári dinamikus dallal, jön Dash, Youngfly, Azaria 3-asa és a Backpack. Itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop.
1: Pici lányból díva lett az évek alatt, méghozzá a reflektorfényben a szemünk előtt vált dívává. Menjünk tovább az egyik korai alkotásával, amivel hatalmasat rúgott az ő saját karrierjén. Érkezik nálunk Tyla és a Push to Start. Ezzel nyitom a következő órát itt a 96.4 Beast FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
1: Nagy szükség van a véradókra, rendben voltak a bolti akciók, ma is élénk lesz majd a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Azt írják, az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint érték, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Az aktuális helyszínek és időpontok az ovs.hu és a véradás.hu oldalakon érhetők el. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatás vezetője rádiónknak elmondta. Ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
2: A növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a kórokozóktól, a környező szennyezőanyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, képes ez a bioaktív kis vegyület jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
1: Rendben voltak az akciós árazások az élelmiszeráruházláncokban. A fogyasztóvédők 300 termék közül mindössze egy esetben tártak fel szabálytalanságot. Emlékeztettek arra, hogy minden esetben és minden tételnél a kedvezményes ár mellett fel kell tüntetni a korábbi árat is, amely az akciót megelőző, legalább 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár. A kimért termékeknél a korábbi egységár feltüntetések kötelező, a romlandó vagy rövid minőség megőrzési idejű áruk kivételével. Maximális pontszámot értek el a kínai mesterséges intelligencia modellek a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián. Először teljesítették hibátlanul a verseny feladat sorát. Tavaly is remek eredménnyel zártak az EMI rendszerek a megmérettetésen. Két amerikai eszköz is aranyérmet kapott volna, ha ringbe száll, de egyikük megoldása sem volt tökéletes. Az ország nagy részén ma több órás napsütésre van kilátás, de átmenetileg több helyen megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet. Legnagyobb eséllyel az észak-keleti ország részben, illetve a Duna-Tisza közén alakulhat ki zápor vagy zivatar. Élénk erős marad az északias szél, 22-28 fok várható a legmelegebb órákban. Holnap is többször megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, elszortan további csapadék is lehet, de a nap is több órára kisüt majd, a szél élénk marad.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

R&B, megyünk tovább kicsit romantikázni, érkezik egy nagyon finom hazai dal, BSV Nagy Bogi érte a felelős, egy jó klippel, jó beállításokkal. Jön az Always Be Mine, itt a 96 BSFM-en.

0: in a safe that I don't even wear.
1: Pénzközlekedés.
2: Mindenkinek szuper reggelt és dinamikus napot kívánok, Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Napközben félpályás lezárásra kell készülnötök Budán a 12. kerületben az 5-ös úton. Ez az info mindenképpen hasznos az utazás során. Jön Hősök, Digó, Sziszka, Finucci, Tékid, SM, Subbase Monster, Brush és a jó kis Posse Track, Szófel 3, itt a kedvenc rádiótokban.
1: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.
3: Szófel. Yeah.

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek szép napot, a mikrofonnál RP. Úgy szeretném berobbantani a zsebetekbe a páros belépőt, mint ahogy a következő dal indul. Eljött az idő a harmadik játékra, indítom. 0620-964-9999, legyetek ti a szerencsés kilencedikek, és raboljátok el a jegyet. Addig zenélünk, dübörög a Carnival.

0: 94 Bass FM, Árpi vagyok, tessék.
1: Ciao, szia, Geri vagyok.
0: Szia, Geri.
1: A játékra szeretnék jelentkezni.
0: Mennyit próbálkoztál, Geri?
1: Elég sokat mostanában.
0: Ma mennyit?
1: Ma őszintén 6-os.
0: Na, hát a 6 az tulajdonképpen majdnem olyan, mint a fordított 9. Úgyhogy te,
1: hát
0: vagy a te vagy a szerencsés 9-edikbe jutó.
1: De jó, nagyon szépen köszönöm. Ez zseniális, nagyon királyok vagytok.
0: Érkezhet a csoda kérdés, amely 2-1-et ér.
1: 96-4, Bass FM, Rap, Hip-Hop, R&B, srácok.
0: Gratulálok, a zsebedben a páros belépő föl se kellett tennem.
1: Zseniális, zseniális, nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök.
0: Honnan hallgatsz minket, Geri?
1: Budapesti vagyok.
0: És mióta szólunk a füledbe?
1: A kezdetek óta, sőt, még akár előtte is.
0: Még... Az a legjobb. Nulladik perctől.
1: A nulladiktól.
0: Gratulálok. Kivel fogsz érkezni a bulira?
1: Szerintem az egyik legjobb barátomban, úgyhogy megnyomjuk azt a testét, és nagyon szépen köszönjük a lehetőséget nektek.
0: Ne viccelj, nagyon szuperül válaszoltál. Akkor lesz vadászat, ugye? Mentek a pumákra.
1: Persze.
0: Jó, az a lényeg. Jó, van, hatalmas pacsi, és köszönjük, hogy minket hallgatsz.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szép napot, ciao.
1: Nektek is, ciao.
0: Mi pedig dübörgünk tovább egy VB dal szerzővel, érkezik a nigériai gyökerekkel bíró Burna Boy és a City Boys. Itt a 96 Bass FM-en.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Sziasztok, RP vagyok. Érkezik egy szóló előadó, aki mondjuk már szintén csapatban zenél, illetőleg egy duó, akik szintén most már csapatban is zenélnek, de viszont a dalt azt tulajdonképpen hárman csinálták. Érkezik BSV Bayerlux közöse és a Lidokain, amely 21 millió fölött jár. Itt a 96.4 Biz FM-en azonnal mutatom, melyik dalról van szó.
0: Műsorajánló. A 96.4 Biz FM bemutatja július 31. Péntek.

az ország legnagyobb szabad téli szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 9

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ebben a hőségben már minden duplán látok. Két Nike póló, két Converse cipő, két Birkenstock papucs. Várj csak, ez nem is a melegtől van. Ez a Final Sale Week. Látogass el te is július 27 és augusztus 8 között a Pandorfi Designer Outletbe. És készülj, mert a nyár legjobban várt leárazása hamarosan kezdődik.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
0: Kaisai.hu. Reklámot hallottak. 96.4 BFM. Hírek.
4: Nyilvánosak az idei ponthatárok, új vezető a Klebelsberg központ élén. Nem segít az asztályon az eső. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel, 10-ből minden 8. diák állami finanszírozásban tanul majd, mondta a ponthatárok kihirdetése után a felsőoktatási államtitkár. Kacz Sándor közölte, idén az általános felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csak nem 3/4 felvételt nyert. A legnépszerűbb képzési területek ezúttal a gazdaságtudományok, a pedagógus képzés és a műszaki tudományok voltak. A legmagasabb pontszám idén a Corvinus angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakra kellett. A legtöbb diákot most is az ELTE fogadja majd. Csúcs technológiás robot sebészeti eszköz segíti az ellátást az onkológiai intézetben. A 3D-s nagyítás és a precíz robotkarok miatt kevesebb a szöveti trauma, a vérveszteség és a fájdalom. A beavatkozás mindössze egyetlen heggel jár, a betegek gyorsabban épülnek fel, a kórházi tartózkodás rövidebb. A berendezés az év végéig még tesztüzemben működik, de ezt követően olyan területeken is alkalmazható majd, ahol korábban nem volt erre lehetőség, mint például az emlősebészet és a pajzsmirigysebészet közölte a kórház. Sinka Edit lett a Klebelsberg központ új elnöke. Az oktatási és gyermekügyi miniszter nevezte ki az intézmény élére. Lannert Judit szerint az új vezetés célja, hogy erősítse az együttműködést az iskolákkal és a pedagógusokkal, valamint szakmai párbeszédre és a gyermekközpontú működésre helyezze a hangsúlyt. Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatás eredményességével, az elmúlt hetekben pedig a tankerületek és a Klebelsberg központ átvilágítását koordinálta. Foltokban ugyan érkezhet eső, de az asszály marad. A Hungaromet szerint a következő napok záporai csak elszórtan enyhítik a szárazságot, a nyári növények állapotán már nem tudnak segíteni. Az ország nagy részén továbbra is nagyfokú mezőgazdasági asszály van, a kukorica és a napraforgó sok helyen súlyosan, már visszafordíthatatlanul károsodott. A szakemberek szerint csak egy kiadós, országos csapadék hozhatna számottevő javulást. Általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti és középső részén az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor-zivatar előfordulhat. Az északias szél erős lesz, a legmelegebb órákban 22-27 fok várható. Holnap többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható. Elszórtan lehet csupán csapadék, marad a szeles időjárás, 25-29 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

90 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper pénteket és mindenkinek a legjobb napot kívánom. Megyünk tovább magyar vonalról, BSP Bayrex Zúlya jön, és

90 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, parádés pénteket mindenkinek, indítom az e-napi utolsó játékot nálam, 0620-964-9999, csörögjetek be a leggyorsabb 9-ként, válaszoljatok helyesen, és raboljátok el a páros belépőt. Addig zenélünk, jön Kendrick Lamar, SZA és a Latter.

0: 94 Bass FM, Árpi vagyok, tessék.
1: Szia, Paróci Csaba vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Csaba. Na, van egy nagyon-nagyon jó érem, nem tudom mennyit próbálkoztál, bár én úgy láttam, hogy a kijelző eléggé villog.
1: Ez így igaz. Nem az első hívásom volt, nem maradjunk ennyiben.
0: Mit gondolsz, 1-től 10-ig hányadik vagy most ebben a szedben?
1: A 9-ben bízom.
0: Nagyon
1: a hideg.
0: Nagyon hízol? Csúriba az ujjad, ugye?
1: Még a kutyámé is. Nem szönnyű neki, de megoldotta.
0: Ennyi. Csaba, te vagy a szerencsés 9-dik ebben a szedben.
1: Köszönöm, ez igen. Gratulálok nektek, hogy ilyen 9-dik.
0: Én neked, hogy ilyen 4-es vagy. Már csak egy konkrét kérdés választ el a dupla nyereménytől, illetőleg a páros belépőtől, jöhet-e?
1: Jöhet.
0: Mi a kedvenc rádiód neve?
1: De vártam ezt a kérdést, mert nem úgy akarom elmondani, hogy mindenki, hanem így. 96.4 Bass FM, rap, hip-hop és R&B.
0: Tökéletes válasz a zsebedben a páros belépő?
1: Köszönöm szépen. Tényleg ráz a hideg.
0: Szívből gratulálok.
1: Nagyon köszönöm.
0: Honnan hallgatsz minket?
1: Budapest, 3. kerület, Római Park.
0: Jó kis Óbuda. És mióta hallgatsz minket?
1: Hát mondanám, hogy mióta az SMS-t tudom, de magam ellen beszélnék, mert 50 vagyok, és kb. 4 éve tolom, de nincs jobb rádió nálatok.
0: Hát a 4 éve tolsz, akkor törzs hallgató vagy, ne viccel, Csaba.
1: Tesélyes. És tudod, mi a jó, amikor viszem haza a gyerekeket este buli után, beülnek a haverokkal, és bekapcsolom a rádiót, és mindenki azt mondja, ez igen, vízesem, ez kell hallgatni.
0: Nagy király ez egész család, szuper. Gratulálok,
1: Csaba. Köszönöm szépen. Sikert nektek a rádióhoz.
0: Köszönjük szépen. Hatalmas pacsi, és szép napot neked, és üdv az egész családnak.
1: Nagyon köszönöm, jó egészséget, kellemes nyarat, sziasztok!
0: Köszi neked is, szia-szia! Mi pedig folytatjuk az utunkat, első osztályon jön nálunk Jack Harlow, First Class, itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Beast FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A

hétvégén reggel 6 és 10 között lehet találkozni ismételten, úgyhogy ha tehetitek, akkor kapcsolódjatok az FM 96.4-re, vagy pedig online. Érkezik egy vagány csajszi, Caribbean, Enough Miami. Én már vele búcsúzom, mindenkinek a legszebb napot kívánom, a mikrofonnál Árpi volt.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: 2025. augusztus 4-én debütált, és még mindig benne van az első 10-be a hazai legnépszerűbb dalok listájába, úgyhogy nagyon jól beérezte a két ifjú előadó. Desi, akinek közel 416 000 fölötti feliratkozó száma van, illetőleg Young Fly, aki közelít az 50 000-hez, és ketten összeraktak egy 22 millió feletti dalt. Jön az Oh Mama, itt a 96.4 BFM.

műsorajánló. A 96.4 Bészeten bemutatja július 31. péntek 22 óra Budapest Park. Nagy tánctér. Újra jön a

ország legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 99 99-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádió. 96.4 Base FM. És nyerd meg a páros belépőt a Base FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

0: vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelő bizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbeszt mentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti programjával a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon tartják. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta el a rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
1: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt, hogy a legnehezebb helyzetbe került gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délután tárgyaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
0: Most hétvégén sem rendezik meg a Balaton átúszást. A szervező Budapest Sportiroda tájékoztatása szerint a várható, jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt döntöttek a halasztásról. Eredetileg múlt szombaton lett volna az esemény, akkor kedvezőtlen időjárási körülmények miatt nem rendezték meg. A Balaton átúszás tervezett új időpontja augusztus 1-e szombat. Kamuluxus az ukrán határon. Több mint 560 millió forint értékű hamis terméket találtak a NAV munkatársai egy ukrán teherautó raktárában Záhonynál. Több ismert világmárka termékei, köztük ruhaneműk, elektronikai cikkek, napszemüvegek, kiegészítők kerültek elő. A részletes vámvizsgálatkor kiderült, hogy azok mindegyike hamisítvány. A pénzügyőrök lefoglalták a termékeket és eljárást indítottak. Több órás napsütésre van kilátás, viszont napközben több helyen megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet. Ezekből elsősorban az északi középhegység térségében, valamint az Alföldön alakulhatnak ki futó záporok, zivatarok. Továbbra is élénk lesz az északias irányú szél, a friss hajnalt követően 22-28 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is sokat süt, majd a nap átmenetileg növekedhet meg a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

96.4 Bass FM, Repivel RMB, sziasztok, Faragújanka vagyok, ebben az órában nálam is lesz játék, de addig vegyük komolyra is a szót, Manuellel együtt itt a Bass & Solo Need You.

0: hogy láncon vagy.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hogyha jövő hét péntek és a legjobb programot keresitek, akkor jó helyen jártok, hiszen a Budapest Parkba a Bass FM After-ra tudtok nálunk páros belépőket nyerni. A kedvenc DJ-tek, a kedvenc zenékkel együtt, mindjárt mondom, hogy hogyan, addig pedig Post Malone, és a Congratulations.

96 egy Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A játékszabályokat mi nem az A betűnél kezdjük, hanem a kedvenc rádiótoknál. Mondjátok el a szlogenünket a 9-ként, és amikor a műsorvezető azt mondja, hogy most, akkor csörögjetek. Hajrá!

0: eyes into the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B. Ma a Bills FM After Party-ra lehet nálunk utoljára jegyeket nyerni, mármint a nap folyamán. Szerintem most kéne becsörögnötök hozzá. 0620-96-4-99-99, de ne egyből, mert tényleg a 9-ként kell minket hívni, és aztán mondjátok el, hogy melyik a kedvenc rádiótok. Curtis és Széles Iza pedig hozza a közösüket, szól az utolsó falat.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Baragú Janka vagyok a Bass FM-ből, halló, halló. Az a bombasztikus írem van, hogy a 9. hallgatónk te lettél.
2: Igen?
1: Pontban, igen.
2: Nagyon örülök
1: neki. Elég kis visszafogottan.
2: Hát munkáján kicsit összekezdhetjen magam, tudod?
1: Ja, tudom, ilyen ez a hajtás így hétvége előtt. Na de akkor tegyük rá így a pontot a mondatra. Melyik a kedvenc rádiód? Jöjjön a szlogen.
2: 9-4 Bass FM, repipál, bárendben.
1: Remélem, hogy jobban fogsz valamivel tombolni, de szinte abban biztos vagyok. Majd a Bass FM afterem. Tiéd a páros belépő.
2: Köszönöm szépen. A barátommal Kevinnel gondoltuk, hogy fölmegyünk, aztán körbenézünk, mit lehetett csinálni.
1: Mutassátok akkor meg magatokat a városnak. Aki pedig szeretne még játszani, túl sok esély nincs, de nekem még 2 darab páros belépőm van, úgyhogy hallgassátok a Bass FM-et.

ország legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620

műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Base FM, Repi Pepe R&B, vigyétek el a szerelmeteket, vagy a legjobb haverotokat a Base FM After Party-ra a Budapest Parkba a jövő hét péntekre. Várunk a gyereményjáték ebben az órában is, megy, hozom a szabályokat, BSV és Nagy Bogi dala után.

0: Faragó Janka vagyok, itt a Bass FM, halló, halló!
1: Játékot szeretnék jelentkezni, hogyha lehet.
0: Hello, hát persze, hogy lehet. Ugye egy fontos, sőt, kettő fontos dolog van, az egyik, hogy 9-én telefonáljatok, és most képzeld el, pont te lettél az.
1: Ó, hihetetlen, tényleg?
0: Komolyan, igen.

0: Viccen kívül ezt nagyon sok mindenkitől hallom, hogy egyszer ránk kapcsol, aztán itt ragad. Úgyhogy gondolom, hogy lesz olyan barátod, aki szívesen elkísér téged, mert most már biztos, hogy ott lesztek a Bészakam Afteren a Budapest Parkban.
1: Hú, ez nagyon szuper. Igen, igen, átálljon. Most elkezdtem randizni egy lányon, és akkor őt fogom meghívni. Tökéletes időzítés.
0: Nagyon jó. Hát akkor kívánom, hogy szövődjenek tovább a szálak. Még a második randi is jobb, hogyha közben a Repipel Pár-MB megy, úgyhogy a folytatást is itt vállaljuk a kedvenc rádiótokban. Szarok én az off-fight-ra, mindig ugatnak ez dogfight. Beszakad a dobhártya, neked fapados a flow, ez meg top fight.

annyi baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, a Bass FM After Party-ra még kvalifikálhatjátok magatokat, az utolsó esély nyílik meg a következő órában a páros belépőkre. A játékszabályokkal és Dash és Young Fly meg az Idalával is érkezem, itt lesz a Pak-Pak.
1: Műsorajánló. A 96.4 Bass FM bemutatja. Július 31. Péntek, 22 óra, Budapest Park, Nagy Tánctér. Újra jön a Bass FM After Party.

Az ország legnagyobb szabad téri szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 99-99-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 96.4 Base FM. És nyerd meg a páros belépőt a Base FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

csak másnak, a magamnak is rossz vagy utásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: Halló, halló!
1: Halló, szia, Budai Ákos!
0: Halló, szia, én meg Faragó Janka vagyok a Bass FM-ből. Gondolom, hogy a játék miatt.
1: Igen, a játékra jelentkeznék.
0: Nagyon jó, és jókor is, mert hogy te lettél a 9-ünk.
1: Ó, nagyon szépen, köszönöm.
0: El se hiszi az ember, nem?
1: Igen.
0: De akkor erősítsük meg ezt az álmot, mondd el, hogy melyik a kedvenc rádiód.
1: 96.4, Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B.
0: Hát ez így volt, tökéletes, úgyhogy reméljük, hogy a buli is nagyon az lesz, ott lehetsz a Bass FM afterem másodmagaddal.
1: De jó, hát elmink akkor a feleségemmel.
0: Á, jó, jó kis program lesz ez, meg tényleg nyáron így annyira el tud szaladni az idő, hogy kellenek szerintem ezek a kiemelkedő pontok.
1: Hát ez biztos, hát a gyereket ledobjuk, és akkor megyünk egy kicsit kirúztalunk, mint a régi időkben.
0: De jó, hát a nosztalgia az egyik legkirályabb eleme ennek az egész sztorinak, úgyhogy tényleg érezzétek magatokat nagyon jól, és itt a kedvenc rádiótokban nem hagyunk titeket Rap, Hip Hop, R&B nélkül, most sem.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Lezárult a játékunk a BSFM After Party-ra, mindent elvittetek, amit el lehetett, viszont ugyanezekből a zenékből dolgozunk a következő órában is, úgyhogy a legjobb helyen vagytok. Érkezik a BSV, Bialex és a Lidokai.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: Kaisai.hu.
0: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Vannak azok az igazán romantikus gondolatok, amikor úgy érezzük, hogy nem vagyunk egészek egy másik nélkül. Manuelnél ebből lett a Need You.

0: ány bolt, de tízezer, nem is szom, csak vízezer.
1: 96.4 Bélsz FM, Refivel per MV. Rájöttem már az évek alatt, hogy miért szeretek annyira készülődni egy-egy eseményre, mert hogy akkor még rengeteg lehetőség rejlik abban a napban. Olyan végtelennek tűnik, mint Beton Hoffi dohánybojtja itt a kedvenc rádiótokban.

0: FM 96.4 Bass FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.1 Base FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik Future dala, ami első blikre úgy is tűnhet, mint hogyha kritika lenne az őt körülvevő emberek felé. Aztán, hogyha kicsit mélyebben nézzük, akkor valójában a saját belső frusztrációi szólnak. A Mask of

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rap, hip hop.
1: I've seen the devil dance sunset.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni, a megújult weboldalunkon, a bassfm.hu-n, illetve a social médiában is elértek minket, Facebookon és Instán is fent vagyunk, Bass FM Hungary néven. Na de vissza a zenéhez, ez Designertől a Panda, itt a Bass-en.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop, R&B. Usher és Chris Brown jelenleg is közös turnén van. A The R&B turné nem csak a zenei stílusra utal, hanem a vezetéknevük összetétele is. Mégpedig az, hogy Raymond N. Brown. Jöjjön most az EO, Chris Browntól és Tygától a 96.4-en.

Run it up. 96 BCFM, rap, hip-hop, R&B. Na most figyelj, mert jön a gang, méghozzá a Mokambó, úgyhogy érkezik a BSV a 96.4-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.
1: I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Hazai pályán megyünk tovább, ez a Visszavérem a Walmarttól, Bruno Tolispaktól és Manueltől, itt a 96.4-en.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Julio egy interjúban elárulta, hogy a Gangsta's Paradise első sorát teljesen freestyle-ban nyomta rá az alapra, ezután pedig leült, és a teljes dalszöveget szinte egy szószra megírta, anélkül, hogy javított.

96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. Hogy ne maradjatok le a menőbbnél menőbb beatekről, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni a beatsfm.hu-n. Érkezik a Race Rumored Gucci Mane-nel közösen, Black Beatles, itt a Beats-en.

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. A mai napig megőrültök, amikor a bulikban adták itákit játszom. Itt pedig most Réka szeretnék kérni, úgyhogy érkezik DJ Snake, Cardi B, Ozuna és Selena Gomez a 96.4-en. Wow!

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Már is folytatjuk, méghozzá egy Dash Young Fly kollabbal, ami nem más lesz, mint az Ó Mamma a 96.4 BSFM-en.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: Bass Ride.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Érkezik Coilery, pörögjön a csajoknak a Players a 96.4-en.

98.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. A Travis Scott bulik híresek a kőkemény mospitekről. Például volt olyan, amin 3,7-es erősségű földrengésnek megfelelő rezgéseket mértek. Ez still a highest in the room, a 96.4-en.

0: down.
1: Bízközlekedés.
2: 96.4 BFM, Red Hip Hop, R&B. Lassú haladás a Terézkör úton a nyugati pályaudvar környékén, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat. Köszönjük szépen az infót Robinak, pörög neked a BSV-től a szavak nélkül, itt a Bészen.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99. Nézd rá.

bizfm.hu. Csokiban a kitkat, megmutatom itt kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Felrobbant az internet a Girl Powernek köszönhetően. Shakira a New York-i koncertjén felhívta maga mellé Tylert, és közösen adták elő a Hips Don't Lie-t. Ha gondolod, csekkold, menő videók vannak róla. Érkezik most Tyla, Push to Start.

Jössz itt majd ájszom a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Citrom meg gang!
2: Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 Base FM. Rap, Hip Hop, R&B. Pesten kívül is. basefm.hu.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Azonnal folytatjuk. Egy igazi vagány boss girl-lel, ő nem más, mint Shinsea, és ez lesz tőle a Boss Up. Itt a Biz-en.
0: Műsorajánló.

0: Szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: Please just rewind and
1: shake it to the max. Bass közlekedés. 94.7 FM, rap, hip-hop, R&B. Zsolt írta meg nekünk, hogy a Róbert Károly körúton időszakos sávlezárás van, úgyhogy a teltitek, választhatok más útvonalat. Köszönjük szépen az infót, pörög neked az Always Be Mine a BSV-től és Nagybogitól. Itt a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

BFM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620 96 99 99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Pörök Post Malone-tól a Wow, itt a BFM.

0: yeke, dama, o yeke, jello, o yeke, jowo, o yeke, o yeke, e o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly you, you understand?
2: 94.8 FM Rap Hip Hop R&B. A Naughty by Nature 1989-ben droppolta az első albumát. Ekkor még nem ez volt a nevük, hanem az, hogy The New Style. Sajnos az az album abszolút nem volt sikeres, úgyhogy úgy döntöttek, hogy más nevet és stílust is váltanak. Például ennek is a gyümölcse a Hip Hop Hooray. Pörög, itt a Bészen.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek! Péntek van, ez azt jelenti, hogy 8 órától indul a Superfly Radio Show, a 96.4 BSFM hivatalos mix műsor a DJ Nesse, DJ Venommal és velem Revolution-et, de addig még jó pár dalt le fogok pörgetni, úgy, mint ez a Doja Cat dal. Jön a Vegas, itt a BSFM.

0: Nehéz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 7. kerületben, méghozzá a Síp utcánál. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót. Mi pedig gurulunk is tovább a folytatásban Lil Frakkal, tőle is Átbasztál című dalával, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620-964-99-99.
2: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: kissfm.hu.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon-nagyon szuper magyar kollabbal. Érkezik a folytatásban VZ és Rézműves Várj meg című dala. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
2: Várj meg, esélyes kérlek, várj meg. Ne jársz az eszedet, tudj hozzám. Valamit mondj már, szólj hozzám.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ebben a hőségben már minden duplán látok. Két Nike póló, két Converse cipő, két Birkenstock papucs. Várj csak, ez nem is a melegtől van. Ez a Final Sale Week. Látogass el te is július 27 és augusztus 8 között a Pandorfi Designer Outletbe. És készülj, mert a nyár legjobban várt leárazása hamarosan kezdődik.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
5: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, hiszen kevesebb, mint egy óra múlva, azaz 8 órától indul a Superfly Radio Show, a 96.4 Bass FM hivatalos mix műsora, ahol is a lemezjátszók mögött köszönhetjük DJ Nash, DJ Venomot, és jó magam Revolution is odalép 8 és 10 között. A folytatásban Doja Cat-tel megyünk tovább, és egy korábbi dalával, aminek a címe Agoura Hills. Ez következik itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.

0: Rövid közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 8. kerületben, méghozzá a József utcában. Köszönjük szépen, srácok, ezt a hasznos infót. Cserébe egy kiváló magyar dallal megyünk tovább, mondhatni a nyár egyik slágerével. Érkezik a folytatásban Dash és Young Fly, tőlük is pörögjön Ó Mamma című daluk. Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: a nyugat. Rossza, mint a nyugat. Rossza, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Biszki Csen.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velünk péntek lévén egészen éjfélig. Tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es számon. A folytatásban Pogány indulóval megyünk tovább, tőle is Afrobeat című slágerével itt a Bass FM-en.

ottani mész. Biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani észnek, csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani ész.

0: Szólj a tesóknak! 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. Yeah.
1: Hey, c'est fuck.

0: Rapszolgáltatásból zene sem fog.
1: Rap.
2: Hip-hop. R&B.
0: Éjjel-nappal. 96.4. Base FM.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. 8 órától indul pár perc múlva a Superfly Radio Show, a Mix műsor, DJ Nese, DJ Venommal és velem Revolutionnel. Addig még pörög egy jó kis Post Malone dal, ez a Better Now.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszunk mögött, mint minden pénteken 8 és 10 között Jó Magam Revolution. Vendégeim 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom. Most pedig Buster MC és Coil Ray, és az a bizonyos Players Remix itt a Bass FM-en. Na gyerünk!

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elemez játszunk mögött, jó magam DJ Revolution, mint minden pénteken. Péntek esti házigazdaként 8 és 10 között egy 2 órás mixel jövök nektek, utána pedig 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, most pedig Kevin Harris, Frank Ocean és Migoszék, ez pedig a Slide, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en a Superfly Radio Show-ban.

96.4 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en. Jó magam, DJ Revolution, 8 és 10 között egy 2 órás szettel jövök nektek, 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, és ez minden pénteken így is van. Egy hatalmas visszatérővel, Didivel, és tőle is a Hello Good Morning-gal pörgünk tovább itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en. Na gyerünk, hangerőt fel! Hello.

0: tovább menni, méghozzá érkezik D-Nice, Snoop Dogg és Leo, és az a bizonyos No Place for Love itt a Bass FM-en.
1: Welcome to CQ, D-Nice.

96.4 Beast FM Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, mint minden pénteken a lemezjátszó mögött. 8 és 10 között jó magam, DJ Revolution, én vagyok a pénteki házigazda. Jönnek vendégeim is, DJ Nes 10-től, DJ Venom pedig 11 és éve.

96 Base FM Rap, Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda, egészen éjfélig veletek leszek, jönnek majd vendégem is 10 órától DJ Nash, 11 órától pedig DJ Venom, most pedig a gyönyörű Aya Nakamura-val és a Jaja-val indulunk meg, itt a kedvenc rádiótokban a 96 Base FM-en a Superfly-ban.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött jó magam DJ Revolution, én vagyok a péntek esti házigazda, és így is van ez minden pénteken, 8 órakor elindulunk, egészen éjfélig meg sem állunk, 10 órától ugye jön velem DJ Nes, és 11 órától pedig a vendégem, mint minden pénteken, DJ Venom, igen, őt a halott pénzből jól ismerhetitek, gurulunk is tovább, nincs megállás, DJ Snake, Selena Gomez, Cardi B, Ozuna, ez pedig a Taki Taki, itt a 96.1 Bass FM-en.

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok itt a 96.4 Base FM-en, a péntek esti mix műsor, egészen éjfélig meg sem állunk, kiváló zenéket betárasztunk már most, 10 órától érkezik ide a stúdióba DJ Nes, 11 órá és éjfél között pedig itt lesz velem DJ Venom, most pedig a jó öreg Angie Stone-nal megyünk tovább az I Wanna Thank You-val egy szuper remixben.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok. Jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda. Nincs megállás, gurulunk is tovább 8 és 10 között, mint minden pénteken. Egyedül zenélek nektek, 10-től DJ Nes, 11-től pedig DJ Venom lesz a vendégem. Chris Brown-nal, illetve Tigával is a Halehet, mivel gurulunk tovább. Utána egy jó kis Tiny Tempa, Jazz Glyn és a Not Letting Go. Hangerő felsrácok, ez a 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show folytatását hallhatjátok. Nincs megállás, egészen éjfélig a legjobb zenéket szállítjuk nektek, ebben az órában pedig meg is érkezett DJ Nash. Hello, hello!
1: Szevasz, Revo, én is üdvözlök mindenkit.
0: Na, miket hoztál nekünk ma?
1: Na, de egy kisebb megfázás, de amúgy nem.
0: Én azt hallom a hangod, hogy egészen jól sikerült tényleg
1: egész,
0: a héten.
1: Egészen furcsa. Most talában ezt úgy egész jól küldtem az elmúlt pár hónapban, de
0: amúgy de
1: kérdőben egy Empire State of Mind-dal kezdünk itt a Superfly Radio Show-ban péntek este.

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show, a péntek esti Superfly Radio Show-t hallhatjátok, ahol is a lemezjátszó mögött, mint minden pénteken 10 és 11 óra között DJ Nash. Na, mivel megyünk tovább?
1: Hát úgy döntöttem azért, hogy a csajoknak is már megszokottan tőlem, azért legyen valami.
0: Nem rossz döntés, amúgy, by the way.
1: Választottam egy jó kis Doja Cat dalt, Get Into It, itt a Superfly Radio Show-ban.

Ni un amigo nuevo ni una haría.

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show, a péntek esti Superfly Radio Show folytatását hallhatjátok, ahol is a lemezjátszók mögött DJ Nes, jó magam pedig DJ Revolution, a péntek esti házigazda. Nagyon fenékrázósba voltunk az imént, ugye? Ezzel megyünk tovább?
1: Igen, tulajdonképpen volt egy film, azt hiszem 2008, most nem akarok rosszul tippelni, mindenki megveszett érte, tánc, ugyebár, Step Up, ismerős?
0: De hajtsd! Yeah.

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött egészen 11 óráig DJ Nes, jó magam DJ Revolution, a péntek esti házi gazda, az egy Beyoncé Crazy Love után egy ilyen merész dal, oké.
1: Igen, gondoltam, hogy ezért kicsit a srácoknak is legyen valami nagy csajoskodás után, mondjuk ez az ember maga olyan, hát mindegy, hagyjuk. Olyan, van egy-két jó zenéje, de amúgy 6ix9ine-jel ezzel folytatjuk.

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszó mögött ebben az órában DJ Nash volt, adjuk tovább a stafétabotot, illetve hát én maradok, de Nash pedig ugye átadja a lemezjátszót DJ Venomnak, aki 11 és évfél között velünk lesz. Nash, hát majdnem megkérdezte, hogy mivel zárod a szettelet, de nagyon örülök, hogy ezt választottad.
1: Igen, kicsit ágyazok Venomnak, illetve tudom, ez az egyik régi kedvenc számú, úgyhogy meg is hagyom neked a lehetőséget, hogy felkonfold, én elköszönök, sziasztok!
0: Eliquan Habits, Return of the Tress, itt a 96.4 Bass FM.

megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 94 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a péntek esti Superfly Radio Show utolsó óráját élvezhetitek, hiszen mint minden pénteken köztudott, hogy 11 és évfék között a lemezjátszó mögött DJ Venom. Hello, hello!
1: Hello, Revo, nagyon szuper péntek estét mindenkinek!
0: Nagyon-nagyon fincsi kezdés, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz még?
1: Jönnek igazi legendák a nyugati és a keleti partról egyaránt, itt lesz velünk Ice Cube, itt lesz velünk Missy Elliott, itt lesz G-Eazy, viszont a Short Snoop D-O-W-G-vel kezdjük, és hát azt rebesgetik, hogy lesz az Up in Smoke Tournak folytatása.
0: Nagyon élném. Nagyon

0: mix. Old school tip.
1: Yeah. 94.1 FM, rap, hip-hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, méghozzá a péntek esti Superfly utolsó óráját, ahol is elemez játszunk mögött DJ Venom, a mikrofonnál pedig jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda. Klasszik vizek vagy új vizek? Mivel megyünk tovább?
2: Maradunk még egy picit a klasszik vonalon, hogyha nem is ugrunk vissza a 90-es évek közepéig, mint az előző Ice Cube dal kapcsán. Missy Elliott érkezik, és a Work It Remix 50 Cent-tel közösen itt a 96.4.

0: 96.1 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a péntek esti Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött DJ Venom, a mikrofonnál pedig jó magam, Revolution, a péntek esti házigazda, kiváló groove-okba vagyunk, mivel megyünk tovább, Venom?
1: Ezt a kiváló groove-ot pedig az a Mark Ronson készítette, akinek most jelent meg a könyve, amiben a 90-es évek New York-járól mesél nekünk. Ő érkezik itt a Bass-en.

0: 96.1 Biz FM, Rap Hip Hop R&B, zárul már a DJ Venom, DJ Nash és jómagam Revolution mókatára, azaz a péntek esti Superfly Radio Show. Ne felejtjétek, hétvégén senkit sem hagyunk kiváló mixek és zenék nélkül, hiszen szombaton 8 és éjfél között Breda, Bia és Ben Junior húzza el a nótátokat. Na de vissza a valóságba, Venom, nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy jó kis Usher után mivel fogod lezárni ezt a szettet, illetve milyen dalok jönnek még, ha esetleg több dal jön.
1: Maradunk egy picit az atlantai vonalon. Usher nagy felfedezője és az a producer, aki több lemezét is készítette, ugyanis atlantai, akár csak maga az énekes, őt úgy hívják, hogy Jermaine Dupri, és a folytatásban egy olyan R&B csapat következik, akiket szintén ő fedezett föl, az ő nevük Jagged Age, és Amerikában több platina lemezt is felakaszthattak a falukra már. A folytatásban pedig egy különleges remix jön a Let's Get Married című trackből, itt a 96.4-en. Remix J.E. y'all Run DMC to the beach y'all.

volt már a Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Holnap jövünk. Peace, brother. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12

Astro. No.

Rap, hip hop, R&B. Speak on the beat. Tesó, arany lesz, amihez hozzáérek, mert ez top shit. Vásárlás, money making, szopatás a hobby.

0: Money on my mind, we gon' run it all.
1: Kattanj ránk!
2: Kattanj ránk!
1: 96.4
2: Bass
1: FM. Rap,
2: hip-hop,
1: R&B.
2: Pest

már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.

0: Rap.hu. Rap, hip hop,
1: R&B,
0: Bass FM.
2: Ez a backstage, szoba fogság, kicsit csíkok, hova